0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam, jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél, de van egy sport,

jó reketrekja váltam. Múlt héten a torkom és a kedvenc csapatomat így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind el.

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvos szállatotta az előadást, alkalmas címe.
1: Szovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményére, Károly.
2: Kapitkopán honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek. Jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

weather is doggy. I sing in the rain.

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
1: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
0: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
1: Ez gubán, szabóra, ez dohány, adóra.
2: Sokok a Vitopovics.
0: Szemembe néz, a fakli kész, légybe rész, szikre néz, nem kell ahhoz semmi ész.
2: Szemembe néz,
1: igen nehéz,
2: így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy.

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű, új Tungsram izolámpára.

Draga, csak egy bigin, érzem, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy korumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, csak megint bigint jár. Drága, csak egyet incs, jó egy bigin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy biginbe, bent van minden frim. Drága, csak egy bigin.

ága, csak egy bigin. Érzel, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy garumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, megint bigint jár. Drága, csak egyet incs. Jó egy bigin bilincs. Ne járja frimbe, hisz egy bikinbe, bent van minden finn. Most, drága, csak egy bikin.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

meg esküszünk, náluk a megyünk Kubába, ott a pálmafákonába megtanuljuk a kariókát. Mindent úgy teszünk, mint a kubaiak, szalma rokolja a szoknyas, hallgatjuk naponta e muzsikát. Reggel ébredünk, húgó madarak dalával, hétköznapokon banánnal megelégszünk, no de vasárnap. Más gyönyörű örömre is van remény, bár csak hamar oda mehetnénk.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
3: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
4: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
5: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
6: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
7: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Tegnap az élet célja egy volt csupán az ég. Máma legázol mindent, robotba dől.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Rádió Budapest, hogy kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Híve került Mária Főhadnagy, nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Endre, rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szelecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.

0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
1: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

töprengjen. Biztos tipp, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

ragyog rám, az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány, nolám, nolám, legyen esze, és az ezét veszítse miattam. Én se vagyok már 100 fokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyen be, legyen esze még fenn az én.

0: Siess hát, te segíthetsz rajtam, csak tőled függ, és én követlek árkon bokron át.
1: Csak tőled függ, és én követlek árkon bokron át.

vagyok még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem nagy

Jó is vagyok, még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Malecki Oszkár. Valencien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovic Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicont Cascada, Hámori Imre. Rol de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovic, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga, a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

virágnak megtilta ninnem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret,

hozzá, hogy ne nyíljon tavasz ideig. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy hajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek.

hagi bőt, sose búsul csak tölt, noha párti testtől legalább. Hova jár Budapest, mire leszáll az est? Gyere, megsúgom diszkréten, ne add tovább! Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sogramli haszon. Ott van az a kis kocsma,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása. A közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlő benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

bujongtam tegnap este, s egy pillanatig rád gondoltam én, hogy hol járhatsz most.

Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

egy koldus úgy állok az ablakod alatt, rám köszönt a cimborám, a sápad néma hold. Ő tudja csak egyedül, hogy senkim sem maradt, boldogságom, mint a mese, hol volt, hol nem volt. Könnyes szemmel bámulom a régi ablakot, nem nézett ki senki, hát én

0: Vasasközút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselők.

hogyha visszagondolsz, volt azért nekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

0: September, október, november, most legyen szerelmes az ember.
1: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
0: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
1: Mert ez a két hónap

Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd

Kür de Strom gitár, gondolatban ott leszek én a hanglinán. Majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

forró kubai táncokat, ez az a mozregény, amiben csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba kubai ritmusok.

Drum, drum, engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csináltál, mikor a táncokat s a szép lányokat kibántál. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem.

döntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te!

Grand Boulevard fényárban áll. Sétál a város, sajnapart, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpszája már csókra áll.

nagy hanggal e kis lemezt. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom.

táncolj ma, palett! Hát merre tartsa ma, palett? Kezébe még mindig ott van a rózsaszál! Az meg csókra áll! A szép fiel is ott van! Azt! Kis palett még meddig sétál! És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár, a partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást.

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
0: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: A Szabad Magyar Rádió beszél, Dokonai Rádió. Figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a szemlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ez tiszteletben tartsa.

elpackol. Már rohamokból egy fegyverfolt, veszek egy stukker, pipuff lelve magam. Persze azt hiszed, hogy így lesz majd, és ha majd az évet máshoz hajt, nem egész így lesz, bocsáss meg nekem ezért.

0: Hát adjon ez a pici száj, azt ne gügyög nékem, hogy ne ponye máj. Mondd azt, hogy hűséges, bár is nyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek. Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogyha te nem szeret a szirániát.
1: Puszit akar a fiú, hogyha kell adok, mert az együttműködés nagy híve vagyok.
0: Megértettem kis pofám, szívem, mint a baj, két nyelvű.

0: mondasz, hogy hűséges bárisnyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek.
1: Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogy ha te nem szeretsz, az vidánia.

Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábköz 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szajerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: everybody. Here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Kisbestellaki kugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz? Hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

szeret, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj, elsírunk, tehát könnyed, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egyre

0: Radio Sweden, Stockholm.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

álmos az ében, szívem sír a zenében, lelőtt.

hisz, úgyis elárul az abbalon szívünk. Száz vágy, muzsikál,

esés. Ennek a nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

aki arról suttog, hogy imád, a mamához küldöm csak, maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy el.

Om jag gängade ni att upp i halkan mig såg namn. Att i vemben ett hej mig rult, i men giltan mig vallom. Kicsi kémaszt én az ön számára fenntartom. Ajánlatomat most megtettem, s hogyha kitartana mellettem, sosem múlna el a jó kedvem.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: jó tornától lett, erős a gyengenem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délben 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ah, home sweet home, the little nest, where after work a man can rest, or take a peaceful stroll outdoors, doing little simple chores.
2: Weed the garden, cut the grass, paint the window, fix the glass, trim the shrubbery, grind the axe, but take it easy, dear. Relax.
1: Oh, the

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust, ik kan het toch niet.
0: Kom vooruit nu, paps, je moet het eens proberen. Nee. Zie je wel, zie je gauw, zie je wel, papje swingen.
2: Octogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
3: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

enyém a világ elsején, mindenki más, s előre közön süttett a bofé. Vígan élhetnék, de jön a házbér és jön a gáz. Suster hentes fény, levizitel más, üres a ház. Egy perc nyugtom sincs, viszont a nyugtám egy millió, s elfogy minden kincs, azért a kedvem.

mindehhez ravasság kell manapság, és egy kis bölcsesség. Nincsenek ma már romantikus szerelmek, s tündérmesék. Máma minden férjes asszony

És mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye

hisz egy hűséges asszony is tártam, nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek épp elég. Ha megcsalod, szerelmes lesz belém. Nagyon szomorú ezt kérem, de így.

0: Csíszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
2: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

hát imádta rékesség. Téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség. Neked talán elég, ahogy a léd a védte, hattyúját vigyázok én majd rám. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon. Imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes. Imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bőszt Tarzán. Sőt, amit kérom mi az umbra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

ja, vigyázok én, majd rád. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű, könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hét.

Stefes a pesti nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi sereg, nappal stoppol port fölöl, de este úgy fél kilenc körül már táma megint.

0: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Halló, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes, terelmes kislány, imádok én. Sem minte, se terke, de szíve is a csöpp kis lelke, kizárólag már egész egyik.
1: Ha rátekintek jobban, a szívem már megdobban, s az ajka szógra lobban.
0: Nem úgy szeret, mint senki más, egy édes.

0: Egy édes, 20 éves, de tíjes és mindenre képes, terelmes kislány, mi már itt él.
1: Sem minden, sem terkem, a szíve és a több kis terkem, mi záron az felvegés egyén.
2: Ha már nekik tett jobbat, a szíve már megdobbat, az ajka csókra lopat.